0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975 we brought you an album with a song.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkentenék a várólistákat, már szedik a kajszit. Nagyon meleg júniusunk volt. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Jön a kórházi várólista csökkentő program. Az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia. A kormány erről szóló döntése már megjelent a magyar közlönyben. Több mint 26 ezer utast ellenőrzött a BKK és a rendőrség júniusban. A főváros több forgalmas járatán, villamosokon, buszokon, de vasút és metró állomásokon is razziáztak. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, elfogtak egy körözött embert és egy gyanúsítottat. Itt a kajszi szezon, már szedik a korai és közép érésű barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Idehaza csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlagtermés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: A második legmelegebb június volt az idei hazánkban. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát, a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Leállítják a Dunai hajó forgalmat egy vasárnapi úszóverseny miatt Szentendrénél. 9 és dél között él majd a korlátozás. Az úszóversenyre 600 sportolót várnak, ők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek majd meg. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. 83 éves volt. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A friss hajnalt követően 25 és 35 fok közé melegszik a levegő napközben. Igazi strandidőnk lesz ma, a Balaton 25, a Velencei tó 23 fokos. Vasárnap is a maihoz hasonló időnk lesz, hétfőn azonban megérkeznek a záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gondoskodnak a rászoruló gyermekek nyári étkezéséről. Autófeltörőt fogtak Szolnokon. Segítsünk a madaraknak a hőségben. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Idén nyáron is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló családok számára Szolnok önkormányzata, írja a szoljon.hu. Eddig 111 gyermek esetében igényelték a támogatást, de a jelentkezés a nyári szünet végéig folyamatos. A program augusztus 31-éig tart. Az önkormányzat 10 éve szervezi meg a nyári étkeztetést, amelyre idén 6 millió forintos keret áll rendelkezésre. Szükség esetén további forrást is biztosítanak annak érdekében, hogy minden jogosult gyermek meleg ételhez jusson a vakáció idején. Jelentős terméskiesést okozott az aszály Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A szoljon.hu beszámolója szerint az aratás a szokásosnál 10-12 nappal korábban kezdődött, és az eddigi tapasztalatok szerint a gazdák 30-50%-os terméskieséssel számolnak. Az őszi árpa, a búza és a tritikálé is megsínylette a csapadékhiányt és a tartós hőséget. A betakarított gabona minősége várhatóan jó lesz, a mennyisége azonban jóval elmarad a megszokottól. A napraforgó helyzetén még javíthat a következő időszak csapadéka, de a gazdák szerint hosszú távon nagyobb szerepet kell kapni az öntözésnek és az aszálytűrő növényfajták termesztésének. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodaba üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Tiszamenti regionális vízművek a tartós meleg miatt, tudta meg a szoljon.hu. A társaság szerint a hőségriasztás idején jelentősen megnőtt a vízfogyasztás. Az átlagos hétvégi értékhez képest 35%-kal több vizet használtak a lakosok, egyes településeken pedig akár 70%-os növekedést is mértek. A vízellátás jelenleg zavartalan, de a legnagyobb terhelés a késő délutáni és esti órákban jelentkezik. A vízmű ezért azt kéri, hogy ilyenkor lehetőség szerint halasszák el a medencetöltést, az automosást és a nagy mennyiségű locsolást. A felhívás a Szolnoki régió főmérnöksége által ellátott településekre vonatkozik. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
3: Erre a célra a legjobb a kövör két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: autófeltörés közben fogtak el a rendőrök egy 18 éves kunmadarasi férfit Szolnokon. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be az esetről. A fiatal hajnalban betörte egy parkoló autó hátsó ablakát, majd átkutatta a járművet, amikor a járőrök tetten érték. A nyomozás során kiderült, hogy korábban több lopást is elkövetett. Feltört egy másik autót, egy segédmotor tárolójából értékeket vitt el, valamint egy parkoló kocsiból pénztárcát lopott. Az ellopott bankkártyával 6-szor vásárolt, csak nem 45 ezer forint értékben. A férfi beismerte a bűncselekményeket, a rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A szolnoki Stadler gyára is fontos szerepet kaphat a Magyar Vasúti Járműpark megújításában. Erre hívta fel a figyelmet a legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A gazdaságkutató szerint a következő években mintegy 2 milliárd euró uniós forrás nyílhat meg vasúti járműbeszerzésekre. Az elemzés kiemeli, hogy a Stadler szolnoki üzeme a vállalat egyik legfontosabb európai kocsi szekrénygyártó központja. A GKI szerint a hazai vasúti járműipar további fejlődéséhez kiszámítható több éves beszerzési programokra és a magyar beszállítói hálózat erősítésére van szükség. Erre azért is van nagy szükség, mert a MÁV személyszállító járműveinek átlag életkora jelenleg 42 év. Megnyílt a szolnoki szabadstrand, így idén is lehet fürdeni a Tiszában a kijelölt partszakaszon, írja szoljon.hu. A strand a korábbi évekhez képest kevesebb szolgáltatással működik, a biztonságos fürdőzés feltételei azonban biztosítottak. Minden nap 10 és 18 óra között vízőri szolgálat felügyeli a strandot, emellett kihelyezték a 120 cm-es vízmélységet jelző bójasort és a hajózási útvonalat elválasztó bójákat is. A strand megnyitása korábban kérdéses volt, végül az önkormányzat úgy döntött, hogy a fürdőhely a nyári szezonban mégis megnyitja kapuit a látogatók előtt. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 42 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Solea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
4: Egy tejmentes kókusz szorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a lucpúderig vagy a luckéreg tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez ilyen nagyon kreatív kategória volt.
1: Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült, vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella gyógypedagógus. Lovasterapeuta. Ma a több órás napsütés mellett néhol fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék térségünkben nem várható. A tegnap érkezett hidegfront hatására az ország nagy részén élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél. A hétvégén 28-30 fokos maximumokra készülhetünk. Éjjel felfrissül a levegő, 12-15 fokot mérhetünk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 4-e van, szombat, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz például velem a Fugees, a Ready or Not-tal, és bekészítettem már az aranytorkú Whitney Houston-t is, a Step by Step-el érkezik majd. A kezdés pedig a Texas-é, ez az Inner Smile. Jó ébredés!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 4-e van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a névnaposok az Urlikok a mai napon, a születésnaposok között pedig Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van Amerikában a függetlenség napja, és természetesen témákkal is készültem a mai reggelre. Jön például egy Arnold Schwarzeneggerrel kapcsolatos téma is, de hogy miben érintett most a színész legenda, azt is el fogom árulni, na meg a legjobb zenék és hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd a Fugees a Ready or Not-tal, a folytatás viszont a Corsé, ez a Breathless most itt a Best-en. No.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Fugees és a Ready or Not. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, 7 óra után irány Ausztria, és Arnold Schwarzeneggerrel foglalkozunk, aki most a Bécsi Posta arca lett, úgyhogy jönnek a részletek, hogy mi kapcsán kapcsolódik a színész ehhez az egész postázáshoz. Hát nagyon érdekes lesz, az biztos. 8 óra után pedig irány Amerika, és azon belül is a Film Akadémia, és most magyar alkotókat is beválasztottak a tagok közé, és ez azért fontos, mert az Oscar-díj odaítélésében is részt vesznek ezek a magyar tagok, úgyhogy jön erről is minden részlet majd, és végül 9 óra után pedig a sportrovatba látogatunk el, ahol nem másról lesz szó, mint Németországról, aki elbúcsúzott a VB-től, úgyhogy jönnek a részletek, mert bizony-bizony Nagelsmann menesztését követelik már a sajtóban, és Kloppot pedig követelik, hogy érkezzen meg a helyére, úgyhogy érdekes ez is, úgyhogy nem húzom tovább az időt, a legjobb zenék jönnek inkább az ébredés és a napindítás mellé, csak tartunk egy rövidke lélegzetvételnyi szünetet, és már is itt lesz velem a Gorillaz csapata, a Feel Good-dal folytatjuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megvan az év fagylaltja. Gondoskodnak a rászoruló gyermekek nyári étkezéséről. Jelentős terméskiesést okozott az aszály. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el. Mondta el rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
2: Egy fejmentes kókuszszorbé, gyömbéres, kurkumás, mandarinos variegátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb. A balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk. A luckpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Idén-nyáron is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló családok számára Szolnok önkormányzata, írja a szoljon.hu. Eddig 111 gyermek esetében igényelték a támogatást, de a jelentkezés a nyári szünet végéig folyamatos. A program augusztus 31-ig tart. Az önkormányzat 10 éve szervezi meg a nyári étkeztetést, amelyre idén 6 millió forintos keret áll rendelkezésre. Szükség esetén további forrást is biztosítanak annak érdekében, hogy minden jogosult gyermek meleg ételhez jusson a vakáció idején. Jelentős terméskiesést okozott az aszály Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu beszámolója szerint az aratás a szokásosnál 10-12 nappal korábban kezdődött, és az eddigi tapasztalatok szerint a gazdák 30-50%-os terméskieséssel számolnak. Az őszi árpa, a búza és a tritikálé is megsínylette a csapadékhiányt és a tartós hőséget. A betakarított gabona minősége várhatóan jó lesz, a mennyisége azonban jóval elmarad a megszokottól. A napraforgó helyzetén még javíthat a következő időszak csapadéka, de a gazdák szerint hosszú távon nagyobb szerepet kell kapnia az öntözésnek és az aszálytűrő növényfajták termesztésének. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Az eddigieknél kellemesebb, ugyanakkor továbbra is nyárias idő várható térségünkben. A hét közepén átvonuló front tovább mérsékli a korábbi hőséget. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, ami az előző napokhoz képest érezhető felfrissülést jelent. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakokra is számítani lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Kiugráltuk a csipát a szemünkből, az biztos. Ez volt a Criss Cross és a Jump. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és hamarosan majd 7 óra után Arnold Schwarzeneggerrel foglalkozunk. Jönnek majd a részletek nem sokára. Na meg a legjobb zenéket is magammal hozom. Természetesen egészen 7 óráig a születik még van pár percünk, úgyhogy a Naughty Boy lalaláját még biztos, hogy játszom itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a nap első témája, ami Arnold Schwarzeneggerrel kapcsolatos, aki most a Bécsi Posta arca lesz, és hát olyan téma mellett rakta le egyébként az arcát, ami szerintem nagyon sokakban ébreszt majd fel gondolatokat, úgyhogy kicsit körbejárjuk, na meg természetesen hozom a legjobb zenéket is a következő órában az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a CNC Music Factory csapata, a Do You Wanna Get Funky-val érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Már szedik a kajszi barackokat. Már lehet csobbanni a szolnoki szabadstrandon. Takarékos vízhasználatot kér a vízmű. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében, vagy Borsodabaly-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlagtermés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Megnyílt a szolnoki szabadstrand, így idén is lehet fürdeni a Tiszában a kijelölt partszakaszon, írja a szoljon.hu. A strand a korábbi évekhez képest kevesebb szolgáltatással működik, a biztonságos fürdőzés feltételei azonban biztosítottak. Minden nap 10 és 18 óra között vízőri szolgálat felügyeli a strandot. Emellett kihelyezték a 120 cm-es vízmélységet jelző bújasort és a hajózási útvonalat elválasztó bújákat is. A strand megnyitása korábban kérdéses volt. Végül az önkormányzat úgy döntött, hogy a fürdőhely a nyári szezonban mégis megnyitja kapuit a látogatók előtt. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a tiszamenti regionális vízművek a tartós meleg miatt, tudta meg a szoljon.hu. A társaság szerint a hőségriasztás idején jelentősen megnőtt a vízfogyasztás. Az átlagos hétvégi értékhez képest 35%-kal több vizet használtak a lakosok, egyes településeken pedig akár 70%-os növekedést is mértek. A vízellátás jelenleg zavartalan, de a legnagyobb terhelés a késő délutáni és esti órákban jelentkezik. A vízmű ezért azt kéri, hogy ilyenkor lehetőség szerint halasszák el a medencetöltést, az autómosást és a nagy mennyiségű locsolást. A felhívás a szolnoki régió főmérnökség által ellátott településekre vonatkozik. Nyugodtabb időjárási helyzet valószínű környékünkön, miután a korábbi hőhullám fokozatosan lecseng. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 29 fok között alakulhat. Ez ideális lehet a szabadtéri programokhoz és kirándulásokhoz. A napsütés marad a meghatározó, de időnként komoly felhők is képződhetnek. Elszórtan még kialakulhatnak záporok és zivatarok, főként a délutáni órákban.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Bécsi Posta arca lett Arnold Schwarzenegger. Jönnek a részletek, hogy miért is, és természetesen a legjobb zenéket is bepakoltam az ébredés és a napindítás mellé ebbe az órába is. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt kívánok. Például majd George Michael dalával, na meg Sean Paul-éval, ugyanis a kezdés övé. Szól a Get Busy, rádiózzunk együtt, jó ébredést!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Arnold Schwarzenegger hazájában, Ausztriában ünnepelte meg az osztrák posta legújabb fenntarthatósági mérföldkövét. A fejlesztésnek köszönhetően Bécs lett Európa legnagyobb metropolisza, ahol az úgynevezett utolsó kilométeres postai kézbesítés teljes mértékben közvetlen széndioxid kibocsátás nélkül elektromos járművekkel vagy emberi erővel történik. A mérföldkő megünnepeléséhez csatlakozó Arnold Schwarzenegger egyben június 16-án kezdődő Austria World Summit klímakonferencia főkezdeményezője is. Így jelenléte különösen szimbolikus. Arnold Schwarzenegger tehát letette a voksát a zöld Európa mellett. Szerintem ez egy nagyon szép kezdeményezés, hogy egy ekkora sztár így felvállalja ezt, és nagyon remélem, hogy lesznek követői a világ bármely pontján, mármint Bécsnek, a postának és magának Arnold Schwarzeneggernek is. Én pedig próbálom fenntartani a lendületet, hogy megébredjünk. A legjobb zenékkel teszem mindezt. Itt lesz például velem hamarosan majd George Michael és a Fearless Go to the City, na meg most Tom Novi és Lima közöse a Now or Never-rel ébreszteni.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, George Michael-lel ébredhettünk, ez volt a Fearless Go to the City, szép reggelt kívánok mindenkinek, július 4-e van szombat, Amerikában a függetlenség napja, a névnaposok pedig az urlikok, a születésnaposok között pedig Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan majd megyünk tovább, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, csak jön egy aprócska szünet, aztán itt lesz velem a Pets & Small Duo és a Turnaround a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Lovas terápiás táborok a sérüléssel élő gyerekeknek. Folyamatosan figyelik a Tiszató vizét. Kulcs terepet kaphat a szolnoki Stadler a vasút fejlesztésében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Lovas terápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás-hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek. Mondta rádiónknak Bozori Gabriella, gyógypedagógus, lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktató Központ vezetője.
2: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, énhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
1: A tartós hőség miatt folyamatosan figyelik a Tiszató állapotát. Olvasható a szoljon.hu. A MOHOZ Tiszatavi kirendeltségének biológusai rendszeresen mérik a víz oxigén tartalmát, hőmérsékletét, pH értékét és más fontos paramétereit, hogy időben észleljék az esetleges problémákat. Egyes helyeken már alacsonyabb az oxigén szint, de jelenleg még nincs komoly veszély a halállományra. A szakemberek ugyanakkor készen állnak a beavatkozásra. Megtisztították a friss vizet biztosító befolyókat, és szükség esetén levegőztető berendezéseket is üzembe helyeznek a halak védelme érdekében. A szolnoki Stadler gyára is fontos szerepet kaphat a Magyar Vasúti Járműpark megújításában. Erre hívta fel a figyelmet legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A gazdaságkutató szerint a következő években mintegy 2 milliárd euró uniós forrás nyílhat meg vasúti járműbeszerzésekre. Az elemzés kiemeli, hogy a Stadler szolnoki üzeme a vállalat egyik legfontosabb európai kocsiszekrénygyártó központja. A GKI szerint a hazai vasúti járműipar további fejlődéséhez kiszámítható, több éves beszerzés programokra és a magyar beszállítói hálózat erősítésére van szükség. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, ami az előző napokhoz képest érezhető felfrissülést jelent. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. Térségünkben elszórtan kialakulhat egy-egy szápor vagy zivatar, de ezek várhatóan gyorsan átvonulnak és nem okoznak tartós csapadékos időt.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a BSV és a Passport. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan 8 óra lesz, és egy izgalmas témával készültem megint. Irány majd az Amerikai Film Akadémia, ha már így a függetlenség napja van a mai napon, ugye július 4-e, emiatt egy kicsit Amerikába látogatunk, de mi is ott leszünk, mert hogy magyar alkotókat is meghívtak tagnak, és ez egy nagy dolog, mert ezek a tagok ítélik oda az Oscar díjat, úgyhogy jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom természetesen. Van még időnk 8 óráig, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még Bryan Adams és Melanie Steele közöse, ugyanis velük megyünk tovább. Ez a When You Are Gone, itt a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig irány Amerika, méghozzá Filmakadémia, ugyanis magyar alkotókkal bővült a tagoknak a száma, hogyha lehet így mondani. És hát, hogy ez miért fontos? Azért, mert ezek a tagok ítélik oda az Oscar-díjat, úgyhogy jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A következő órában például Michael Gray felvétele, a The Weeknd már biztos, hogy szólni fog.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megvan az év fagylaltja. Gondoskodnak a rászoruló gyermekek nyári étkezéséről. Jelentős terméskiesést okozott az aszály. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el. Mondta el rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
2: Egy fejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb. A balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk. A luckpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Idén nyáron is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló családok számára Szolnok önkormányzata, írja a szoljon.hu. Eddig 111 gyermek esetében igényelték a támogatást, de a jelentkezés a nyári szünet végéig folyamatos. A program augusztus 31-ig tart. Az önkormányzat 10 éve szervezi meg a nyári étkeztetést, amelyre idén 6 millió forintos keret áll rendelkezésre. Szükség esetén további forrást is biztosítanak annak érdekében, hogy minden jogosult gyermek meleg ételhez jusson a vakáció idején. Jelentős terméskiesést okozott az aszály Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu beszámolója szerint az aratás a szokásosnál 10-12 nappal korábban kezdődött, és az eddigi tapasztalatok szerint a gazdák 30-50%-os terméskieséssel számolnak. Az őszi árpa, a búza és a tritikálé is megsínylette a csapadékhiányt és a tartós hőséget. A betakarított gabona minősége várhatóan jó lesz, a mennyisége azonban jóval elmarad a megszokottól. A napraforgó helyzetén még javíthat a következő időszak csapadéka, de a gazdák szerint hosszú távon nagyobb szerepet kell kapnia az öntözésnek és az aszálytűrő növényfajták termesztésének. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Az eddigieknél kellemesebb, ugyanakkor továbbra is nyárias idő várható térségünkben. A hét közepén átvonuló front tovább mérsékli a korábbi hőséget. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, ami az előző napokhoz képest érezhető felfrissülést jelent. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakokra is számítani lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek! Elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 4-e van szombat, és irány a Magyar Film Akadémia ebben az órában, ugyanis magyar tagokkal bűvölt a csapat, és hogy ez miért fontos? Hát azért, mert ezek az emberek kitérik oda az Oscar-díjat, úgyhogy jön minden, na meg természetesen a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. A Try Again-nel indulunk.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Az Amerikai Film Akadémia idén 529 új tagot hívott meg a soraiba, amellyel a szervezet teljes létszáma meghaladja a 11 ezer főt. Az Oscar-díjról döntő testület friss névsorában ráadásul három elismert magyar filmes szakember is helyet kapott. A testület soraiban megtalálhatjuk Gazdag Gyula Balázs díjas filmrendezőt, Zurbó Dorottya dokumentum filmrendezőt, valamint Pardányi Domonkos kaszkadőrt. Amennyiben a meghívottak elfogadják a felkérést, az akadémia létszáma 11.319 fősre duzzad majd. Ők dönthetnek majd a 99. Oscar Gála díjazottjairól is, melyet 2027. március 14-én rendeznek meg majd Los Angelesben. Ez nem kis dolog, sok sikert kívánok Gyulának, Dorottyának és Domonkosnak. Gratulálok nekik minden, ez nem kis dolog ezt elérni. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem a Lighthouse Family a High-jal, na meg Michael Gray felvétele a The Weeknd, ez most szól itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire, és az áthajózhatnánk. Kics szünet, aztán természetesen folytatom majd a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Fatboy Slim és a The Rockefeller Trunk a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Már szedik a kajszi barackokat. Már lehet csobbanni a szolnoki Szabadstrandon. Takarékos vízhasználatot kér a vízmű. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztása, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta el rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte.

0: ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodaba üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Megnyílt a szolnoki szabad strand, így idén is lehet fürdeni a Tiszában a kijelölt partszakaszon, írja a szoljon.hu. A strand a korábbi évekhez képest kevesebb szolgáltatással működik, a biztonságos fürdőzés feltételei azonban biztosítottak. Minden nap 10 és 18 óra között vízőri szolgálat felügyeli a strandot, emellett kihelyezték a 120 cm-es vízmélységet jelző bújasort és a hajózási útvonalat elválasztó bújákat is. A strand megnyitása korábban kérdéses volt, végül az önkormányzat úgy döntött, hogy a fürdőhely a nyári szezonban mégis megnyitja kapuit a látogatók előtt. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a tiszamenti regionális vízművek a tartós meleg miatt, tudta meg a szoljon.hu. A társaság szerint a hőségriasztás idején jelentősen megnőtt a vízfogyasztás. Az átlagos hétvégi értékhez képest 35%-kal több vizet használtak a lakosok, egyes településeken pedig akár 70%-os növekedést is mértek. A vízellátás jelenleg zavartalan, de a legnagyobb terhelés a késő délutáni és esti órákban jelentkezik. A vízmű ezért azt kéri, hogy ilyenkor lehetőség szerint halasszák el a medencetöltést, az autómosást és a nagy mennyiségű locsolást. A felhívás a szolnoki régió főmérnökség által ellátott településekre vonatkozik. Nyugodtabb időjárási helyzet valószínű környékünkön, miután a korábbi hőhullám fokozatosan lecseng. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 25 és 29 fok között alakulhat. Ez ideális lehet a szabadtéri programokhoz és kirándulásokhoz. A napsütés marad a meghatározó, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Elszórtan még kialakulhatnak záporok és zivatarok, főként a délutáni órákban.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Right about now, the funk's

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 4-e van, szombat, Amerikában a függetlenség napja, a mai napon a névnaposok, az urlikok, a születésnaposok között pedig Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, és egy óra témánk pedig még hátra van, 9 óra után a sport következik, mindig, amikor én vagyok, és most irány Németország és a labdarúgással foglalkozunk, ugye kiestek a VB-ről, és bizony-bizony vannak sajtóhírek, méghozzá követelik Nagelsmann lemondását és Klopp érkezését. Hát ebből, hogy mi igaz vagy mi nem, azt nézzük meg, meg természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, és a folytatásban németeket félretesszük, a franciák veszik át a terepet, ugyanis jön a Respect most itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportrovat következik, és a német válogatottról lesz szó, aki bizony elbúcsúzott a világbajnokságtól, és hát sajtóhírek szerint Nagelsmann menesztését és Klopp érkezését követelik. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Show Kingston, a Beautiful Girls-el érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Lovas terápiás táborok a sérüléssel élő gyerekeknek. Folyamatosan figyelik a Tiszató vizét. Kulcs terepet kaphat a szolnoki Stadler a vasút fejlesztésében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Lovas terápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás-hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek. Mondta rádiónknak Bozori Gabriella, gyógypedagógus, lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktató Központ vezetője.
2: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
1: A tartós hőség miatt folyamatosan figyelik a Tiszató állapotát. Olvasható a szoljon.hu-n. A MOHOZ Tiszatavi kirendeltségének biológusai rendszeresen mérik a víz oxigén tartalmát, hőmérsékletét, pH értékét és más fontos paramétereit, hogy időben észleljék az esetleges problémákat. Egyes helyeken már alacsonyabb az oxigén szint, de jelenleg még nincs komoly veszély a halállományra. A szakemberek ugyanakkor készen állnak a beavatkozásra. Megtisztították a friss vizet biztosító befolyókat, és szükség esetén levegőztető berendezéseket is üzembe helyeznek a halak védelme érdekében. A szolnoki Stadler gyára is fontos szerepet kaphat a Magyar Vasúti Járműpark megújításában. Erre hívta fel a figyelmet legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A gazdaságkutató szerint a következő években mintegy 2 milliárd euró uniós forrás nyílhat meg vasúti járműbeszerzésekre. Az elemzés kiemeli, hogy a Stadler szolnoki üzeme a vállalat egyik legfontosabb európai kocsiszekrénygyártó központja. A GKI szerint a hazai vasúti járműipar további fejlődéséhez kiszámítható, több éves beszerzési programokra és a magyar beszállítói hálózat erősítésére van szükség. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, ami az előző napokhoz képest érezhető felfrissülést jelent. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. Térségünkben elszórtan kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan gyorsan átvonulnak és nem okoznak tartós csapadékos időt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy kis sportszínes méghozzá a távozó Németországtól, ugye a VB-ről távoztak, jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem ebbe az órába. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 4-e van szombat, elmúlt 9, és itt lesz Nelly Furtado a Turn of the Light-tal, na meg az Outcast és a Hey Ya, velük indulunk, szép napot mindenkinek, rádiózzunk együtt!
0: Best FM!

Jazz FM a legjobb zenék. A német sajtó és a futballvilág szakértői egyáltalán nem kimélik. Julian Nagelsmann miután a nemzeti 11 már az egyenes kieséses szakasz első körében Paraguay ellen búcsúzni kényszerült a labdarúgó világbajnokságtól. Míg Fredrik Merz kancerrel is próbálja pozitívan értékelni a helyzetet, a kritikusok elsöprő többsége szerint a szövetségi kapitánynak azonnal távoznia kell. A 2024-es VB győzelem óta ez már a harmadik világbajnokság, ahol a német válogatott megsemmisül. 2028-ig érvényes a szerződése jelenleg Nagelsmannnak. A kritikusok azt fogalmazták meg, hogy a kapitány totális kudarcot vallott és fejjel ment a falnak, és követelik Jürgen Klopp érkezését, mint megmentő. Hát kíváncsi leszek, hogy ez az egész hova fog kifutni, és a németek beadják-e a derekokat a sajtó követelésének és a szakértők követelésének, el tudom képzelni, de hogy Jürgen Klopp erre vevő lesz-e, az már a jövő zenéje. Viszont az nem, hogy jönnek az Ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Itt lesz velem Coolio és a See You Where You Get There, na meg a Salt and Pepper és az MWU közöse. Ez a What a Man most itt a Besten. Yeah, yeah.

Best FM a legjobb zenék, még hogy azt mondják, hogy egy rappernek nincsen érzelmes oldala. Hát tessék, itt van Coolio és a See You Where You Get There. Erre volt ez, mint garancia, és a legjobb zenékkel természetesen folytatom tovább, így június 4-én szombaton, amikor a névnaposok, az urlikok, a születésnaposok között Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van Amerikában a függetlenség napja, és ígértem a legjobb zenéket, hogy érkeznek. Itt lesz velem a Savage Garden, az I Want You-val, na meg Anastasia, ez a Pay My Dues most itt a Besten.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig indul a Best Hétvégén, na, hogy a legjobb zenékkel töltöttem meg a következő órát is, és érezzük majd magunkat jól, például Whitney Houstonnal, az I'm Every Woman-nel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megvan az év fagylaltja. Gondoskodnak a rászoruló gyermekek nyári étkezéséről. Jelentős terméskiesést okozott az aszály. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el. Mondta el rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
2: Egy fejmentes kókusz szorbé, gyömbéres, kurkumás, mandarinos variegátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a lucpúderig vagy a luckéreg tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Idén nyáron is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló családok számára Szolnok önkormányzata, írja a szoljon.hu. Eddig 111 gyermek esetében igényelték a támogatást, de a jelentkezés a nyári szünet végéig folyamatos. A program augusztus 31-ig tart. Az önkormányzat 10 éve szervezi meg a nyári étkeztetést, amelyre idén 6 millió forintos keret áll rendelkezésre. Szükség esetén további forrást is biztosítanak annak érdekében, hogy minden jogosult gyermek meleg ételhez jusson a vakáció idején. Jelentős terméskiesést okozott az aszály Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. A szoljon.hu beszámolója szerint az aratás a szokásosnál 10-12 nappal korábban kezdődött, és az eddigi tapasztalatok szerint a gazdák 30-50%-os terméskieséssel számolnak. Az őszi árpa, a búza és a tritikálé is megsínylette a csapadékhiányt és a tartós hőséget. A betakarított gabona minősége várhatóan jó lesz, a mennyisége azonban jóval elmarad a megszokottól. A napraforgó helyzetén még javíthat a következő időszak csapadéka, de a gazdák szerint hosszú távon nagyobb szerepet kell kapnia az öntözésnek és az aszálytűrő növényfajták termesztésének. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Az eddigieknél kellemesebb, ugyanakkor továbbra is nyárias idő várható térségünkben. A hét közepén átvonuló front tovább mérsékli a korábbi hőséget. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, ami az előző napokhoz képest érezhető felfrissülést jelent. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, de hosszabb napos időszakokra is számítani lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 4-e van, szombat, indul a Best hétvége. Naná, hogy a legjobb zenékkel, hó, próbálok meg jó hangulatot teremteni, hogy a hétvége is jól teljen, jól induljon. Itt lesz például velem Whitney Houston az I'm Every Woman-nel, az óra elsője pedig Madonna és Justin Timberlake közöse. Ez a 4 Minutes.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Whitney Houston és az I'm Every Woman. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 4-e van, Amerikában a függetlenség napja. A névnaposok az urlikok, a születésnaposok között pedig Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen érkezek. Van még hátra időnk bőven ebből az órából, úgyhogy Eminemet és a Lose Yourself-et már biztos, hogy hozom. Na meg Santanát, a Maria Maria.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Look. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig még van egy órán közösen, amit természetesen megtöltöttem a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem Charles és Eddie közöse a Would I Lie To You?
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Felveszik a harcot a szőlőkabócával, ünnepel az Egyesült Államok, 250 éves a függetlenségi nyilatkozat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a kormány honlapján, és július 11-ig lehet őket véleményezni. A kormány a héten új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat ősszel teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Kivette a részét a Magyar Honvédség a hőség elleni védekezésből. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán összegezte, hogy a katonák az ország 13 helyszínén több mint 70-en közreműködtek az ivóvízellátás biztosításában. 46.700 zacskós vizet és több mint 1 millió liter vizet juttattak el a rászorulókhoz. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A NEVIC aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: 250 éves az Egyesült Államok, nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának évfordulóján. A központi eseményeket Washingtonban tartják, például 40 perces tűzijátékkal készülnek. Kiemelt programok lesznek Philadelphiában, New Yorkban és több nemzeti emlékhelyen is. New Yorkban például árbocos vitorlás hajókból álló nemzetközi haditengerészeti felvonulást tartanak a Hudson folyón mintegy 50 ország részvételével. Napos, száraz idő lesz ma, a szél többfelé megélénkül, 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok, erős lesz az UV-sugárzás. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok. A szél élénk, erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős, szeles idővel indul, meleg lesz, de forróságra nem kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Van még egy közös óránk, úgyhogy jöjjenek a legjobb zenék. Ebben is a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 4-e van szombat, elmúlt 11 óra, és a jó hangulatot meghozza például majd Charles és Eddie közöse a Would I Lie To You, de itt lesz velem az Atomic Kitten a Tidy's High-jal. Az óra elsője pedig egy kocsi mosás, méghozzá Christina Aguilera-tól. Ez a Car Wash.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Small tuna fish, this is

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hooligans és a Vér nem válik vízzé. Egy kicsit más vizekre evezünk, ugyanis inkább az elektronikus zene világát fogjuk kicsit meglátogatni Dario G-nek köszönhetően, és hogyha már amúgy is dübörög a futballvilágbajnokság, akkor jöjjön egy ilyen dal, a 98-as VB egyik dala érkezik még hozzá, a Carnaval de Paris, most ide a Bestre, Dario G-től.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Charles és Eddie közöse, a Would I Lie to You. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 4-e van szombat, a névnaposok az urlikok, a születésnaposok között pedig Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Amerikában nemzeti ünnep van, a függetlenség napja. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom egészen délig közösen. Most egy rövid szünet, aztán folytatom majd a Black Eyed Peas-szel. Ez lesz a Pump It Up.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Follow the Flow és a Valahányszor, az én időm lejárt, utánam pedig érkezik B. Németh Dia, este 6 óráig ő ül itt a stúdióba és hozza a legjobb zenéket, este 6 órakor pedig majd mixben szólnak, méghozzá az R&B kedvencek. White Boynak köszönhetően indul a Night Shift, és állandó szombati rezidensünk érkezik mellé a második órába, Slim Fit. Én Horváth Zoltán Holi vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb holnap ébredünk majd együtt itt a Besten. Mindenkinek kívánok szép délutánt, jó rádiózást és jó étvágyat az ebédhez. Utoljára Martin Solveig-et indítom, ez a Rocking Music with Heart.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A gabonatüzek veszélyeire figyelmeztetik a gazdákat, segítik az állatmenhelyeket a kánikulák átvészelésében. Turisták szakadtak katonai bunkerbe Horvátországban. Villányi Eszter vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. A legfontosabb tűzvédelmi szabályokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét hallják.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a Kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedés biztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Horvátországban beszakadt egy katonai bunker teteje turisták alatt. Az eset Pulában történt egy régi katonai létesítményben, a Krisztó erődben. 2 méter magasból zuhantak a turisták a bunker belsejébe. 6 ember sérült meg, 4-et közülük kórházba vittek, még 2 vannak bent megfigyelésen. Pula térségében több elhagyott bunker, lövészárok és erődítmény található. Ezek közül a legismertebb a Krisztó erőd, amit az első világháborúig építettek, és az osztrák-magyar monarchia idején a hadikikötő védelmét szolgálta. Napos, száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, megerősödik. 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között kerüljük a tűző napot. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős, napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél élénk erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős, szeles idővel indul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét! Mindenkinek július 4-e van, de elmúlt néhány percről, úgyhogy indul is a Best délután velem, B. Németh Diánval, és olyan nagy slágerekkel, mint például Rúzsa Magdi és Lotfi Begi közösen jön a nyári zápor. Itt lesz a Spice Girls is hamarosan. Most pedig Amy Winehouse dalával indítok, ez pedig nem más, mint a Tears Dry on Their Own.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék. Ma sok helyen az országban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk. Megnéztem az előrejelzést, holnap a fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Csapadék nem valószínű, többfelé kísérhetik erős lökések az észak-észak-nyugati szelet, de egyébként a minimum 12-20, a maximum pedig 26-31 fok között várható.

0: Betefem melege uzenék, ma is figyelni kell az utakon, hiszen sok a felújítás, például az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé, Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelték át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A 26-os kilométernél ugyancsak az M1-esen Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtóág lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható, a 61-es, az 56-os és a 34-es kilométer közelében kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, mindenképpen tudnia kell, hogy így egészen az M0-as autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Fontos lehet az is, hogy aki az 56-os kilométernél a Tatabánya-Óváros csomópontban hajt fel Budapest felé, az már csak a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél tud áthajtani a szemközti oldal belső sávjára. Az átterelt sávban két kilométerenként vészhelyzeti leálló öblöket alakítottak ki, melyeket műszaki vagy egyéb probléma esetén használhatnak az autósok, aki a külső saját oldali sávot választja, az viszont számítson rá, hogy az erős teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legeslegjobb slágereket hozom a folytatásban is, úgyhogy érdemes maradni. Most jönnek a hírek itt az egy óra, aztán hozom hamarosan ezt a dalt is. Ez lesz By Alexis és Lepés a széllel szemben, és DJ Személy és Luna közöse is felcsendül azonnal a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. 250 éves az Egyesült Államok, ma is nagyon erős az UV-sugárzás. Villányi Eszter vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a kormány honlapján, és július 11-éig lehet őket véleményezni. A kormány a héten új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat ősszel teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Megnyíltak az energetikai pályázatok, 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. 250 éves az Egyesült Államok, nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának évfordulóján. A központi eseményeket Washingtonban tartják, például 40 perces tűzijátékkal készülnek. Kiemelt programok lesznek Philadelphiában, New Yorkban és több nemzeti emlékhelyen is. New Yorkban például árbocos vitorlás hajókból álló nemzetközi haditengerészeti felvonulást tartanak a Hudson folyón mintegy 50 ország részvételével. Kellemes nyári időre számíthatunk, de az UVB-sugárzás nagyon erős, óvjuk a bőrünket. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Napos száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, megerősödik. 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között kerüljük a tűző napot. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél élénk erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős szeles idővel indul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, egy óra múlt néhány perccel, ez még mindig a szombati Best délután, én Béni Meddia vagyok, és robogunk tovább. Hamarosan Mohamed Fatimával jön a Ragyog a szívem, itt lesz Robbie Williams is, most pedig DJ Sammyvel indítok, egy spanyol DJ-vel és producerrel, aki a 2000-es évek elején lett ismert, méghozzá ezzel a slágerével, The Boys of Summer.
0: Best FM, a

Beste fel melegjobb zenék. Sokan a stresszt, a kevés alvást vagy a nyári meleget okolják a folyamatos fáradtságért, pedig a probléma néha egészen váratlan helyen keresendő. Egy rosszul megválasztott párna ugyanis észrevétlenül rombolja az alvás minőséget. Amikor a kipihentség kerül szóba, azért hajlamosak vagyunk kizárólag az alvással töltött órák számára koncentrálni, pedig legalább ennyire fontos az is, hogy testünk milyen helyzetben tölti az éjszakát. Én aztán tudnék mesélni, mert mostanában semmilyen matrac, semmilyen párna, semmilyen pozíció nem kényelmes, úgyhogy hát kis kísérletezek, ez valószínűleg egy kicsit a korral is jár, meg ugye az ember tényleg azért változik is. A párna elsődleges feladata ugye az, hogy alátámaszza a fejet és a nyakat, miközben segít megőrizni a gerinc természetes vonalát. Ha ez nem valósul meg, az izmoknak és az ízületeknek egész éjjel alkalmazkodniuk kell a kedvezőtlen testhelyzethez, ennek eredménye pedig a reggeli nyakmerevség, válfájdalom vagy fejfájás. De hát ugye a melegebb hónapokban sokan nyugtalanabbul alszunk, gyakrabban forgolódunk és többször ébredünk fel, ilyenkor különösen fontos, hogy a matrac és a párna több testhelyzetben is megfelelő alátámasztást nyújtson. A hőkomfort szintén lényeges szempont, hogyha melegünk van, szervezetünk folyamatosan a hőszabályozással foglalkozik, ami csökkentheti a pihentető alvás esélyét. A folyamatos fáradtság hátterében tehát számos ok állhat, de érdemes az alvási környezetünket az első közt megvizsgálni. Előfordulhat, hogy a megoldás nem a több alvásban, hanem egy okosabban megválasztott párnában és matracban rejlik. Napközben pedig a jó hangulatunkért a legjobb zenék gondoskodnak itt a Best FM-en. Turn up the music.

Beszefám a legjobb zenék útinfokkal, folytatjuk, nagyon óvatosan kell ma is közlekedni, például az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé felhajtóágát lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontnál lehet felhajtani a pályára. Aztán ugyancsak az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon Gödöllő térségében a 32-es és a 33-as kilométer szelvények között lezárták a kapaszkodó sávot rézsűjavítás miatt. Úgyhogy

0: ott is egy kisebb lassulás tapasztalható, míg az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Dog Chan, Big Rocker.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, itt a 2 óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán rég hallottuk már Oroszlány szonyos slágerét, hamarosan jön ez a dala. Ez lesz a Tép szét, teljes egészében is meghallgatjuk. Shakira pedig indítja az órát azonnal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Aratás most különösen fontos az óvatosság. Ismét rákapcsol a paksi atomerőmű. Új lakóba bővült a fővárosi állatkert. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Újra növeli teljesítményét a paksi atomerőmű. Erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a Duna víz hőmérséklete annyira csökkent, hogy az erőmű ismét fokozatosan növelheti termelését. Az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt a blokkok teljesítményét több lépésben kellett mérsékelni, hogy a visszaengedett hűtővíz hőmérséklete megfeleljen az előírásoknak. Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség. Az erről szóló dokumentumot az Országos Polgárőr Napon Kalocsán látta el kézjegyében a két szervezet vezetése. Pósfai Gábor belügyminiszter az eseményen úgy fogalmazott, a polgárőrök a mindennapok néptelen hősei, akik önkéntes munkájukkal a közbiztonságot és a helyi közösségeket szolgálják. Vörös pandakölyök született a fővárosi állatkertben, a kis jövevény Daya és Bendegúz első közös utódja. A gondozók szerint külön öröm, hogy a tavaly összeszokott párnak ilyen hamar kölyke született. A vörös pandák az első hónapokat többnyire az odúban töltik, ezért a kicsiről csak most sikerült az első fotókat elkészíteni. A gondozók azt is megörökítették, hogy az anyja a szájában vitte át egyik odúból a másikba. Holnap változó felhőzetben lett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos, gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, egy 2010-es latin pop slágerrel folytatjuk a hétvégét. 2 óra múlt néhány perccel ez a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, Shakirával megyünk tovább, és a Lokával, amely egy megszállott szenvedélyes szerelmet mesél el nekünk. Egy energikus bulis hangulatú dallal indítok. Szól a Loká.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Big Field által énekelt Saturday Night, egy igazi 90-es évekbeli Eurodance sláger, ami 1994-ben robbant be, én pedig már indítom is. Az énekesnő egyébként valójában Sanny Carlson, dán származású, és ez a dal tette világszerte ismerté. Az Egyesült Királyságban első helyig jutott, ami ritka volt akkoriban egy nem brit előadótól. A mai napig sok buliban felcsendül, mert nagyon könnyen táncolható és nosztalgikus hangulatot hoz. Ez jön most itt a Besten. Didi na na na.

0: Veszefem a legjobb zenei útinfokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, így a 162-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Bátaszék után is figyelni kell nagyon a Pécs felé vezető sávokat. Az M6-oson a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, ott is aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányunként egy-egy sáv járható. Az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és a híd dilatációs szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Nagyon óvatosan közlekedj az utakon, vigyázz magadra és másokra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

piacon. Best FM, a legjobb zenék pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán Madonna indítja majd a következő órát az American Pie-jal, úgyhogy érdemes maradni, most pedig Sheryl Crow énekel itt a Besten. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gondoskodnak a rászoruló gyermekek nyári étkezéséről. Autófeltörőt fogtak Szolnokon. Segítsünk a madaraknak a hőségben. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Idén nyáron is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló családok számára Szolnok önkormányzata, írja szoljon.hu. Eddig 111 gyermek esetében igényelték a támogatást, de a jelentkezés a nyári szünet végéig folyamatos. A program augusztus 31-éig tart. Az önkormányzat 10 éve szervezi meg a nyári étkeztetést, amelyre idén 6 millió forintos keret áll rendelkezésre. Szükség esetén további forrást is biztosítanak annak érdekében, hogy minden jogosult gyermek meleg ételhez jusson a vakáció idején. Jelentős terméskiesést okozott az aszály Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A szoljon.hu beszámolója szerint az aratás a szokásosnál 10-12 nappal korábban kezdődött, és az eddigi tapasztalatok szerint a gazdák 30-50%-os terméskieséssel számolnak. Az őszi árpa, a búza és a tritikálé is megsínylette a csapadékhiányt és a tartós hőséget. A betakarított gabona minősége várhatóan jó lesz, a mennyisége azonban jóval elmarad a megszokottól. A napraforgó helyzetén még javíthat a következő időszak csapadéka, de a gazdák szerint hosszú távon nagyobb szerepet kell kapni az öntözésnek és az aszálytűrő növényfajták termesztésének. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében vagy Borsodabaű-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Tiszamenti regionális vízművek a tartós meleg miatt, tudta meg a szoljon.hu. A társaság szerint a hőségriasztás idején jelentősen megnőtt a vízfogyasztás. Az átlagos hétvégi értékhez képest 35%-kal több vizet használtak a lakosok, egyes településeken pedig akár 70%-os növekedést is mértek. A vízellátás jelenleg zavartalan, de a legnagyobb terhelés a késő délutáni és esti órákban jelentkezik. A vízmű ezért azt kéri, hogy ilyenkor lehetőség szerint halasszák el a medencetöltést, az automosást és a nagy mennyiségű locsolást. A felhívás a Szolnoki Régió Főmérnöksége által ellátott településekre vonatkozik. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
3: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Autófeltörés közben fogtak el a rendőrök egy 18 éves kunmadarasi férfit Szolnokon. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be az esetről. A fiatal hajnalban betörte egy parkoló autó hátsó ablakát, majd átkutatta a járművet, amikor a járőrök tetten érték. A nyomozás során kiderült, hogy korábban több lopást is elkövetett. Feltört egy másik autót, egy segédmotor tárolójából értékeket vitt el, valamint egy parkoló kocsiból pénztárcát lopott. Az ellopott bankkártyával 6-szor vásárolt, csak nem 45 ezer forint értékben. A férfi beismerte a bűncselekményeket, a rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A szolnoki Stadler gyára is fontos szerepet kaphat a Magyar Vasúti Járműpark megújításában. Erre hívta fel a figyelmet a legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A gazdaságkutató szerint a következő években mintegy 2 milliárd euró uniós forrás nyílhat meg vasúti járműbeszerzésekre. Az elemzés kiemeli, hogy a Stadler szolnoki üzeme a vállalat egyik legfontosabb európai kocsi szekrénygyártó központja. A GKI szerint a hazai vasúti járműipar további fejlődéséhez kiszámítható több éves beszerzési programokra és a magyar beszállítói hálózat erősítésére van szükség. Erre azért is van nagy szükség, mert a MÁV személyszállító járműveinek átlag életkora jelenleg 42 év. Megnyílt a szolnoki szabadstrand, így idén is lehet fürdeni a Tiszában a kijelölt partszakaszon, írja a szoljon.hu. A strand a korábbi évekhez képest kevesebb szolgáltatással működik, a biztonságos fürdőzés feltételei azonban biztosítottak. Minden nap 10 és 18 óra között vízőri szolgálat felügyeli a strandot, emellett kihelyezték a 120 cm-es vízmélységet jelző bójasort és a hajózási útvonalat elválasztó bójákat is. A strand megnyitása korábban kérdéses volt, végül az önkormányzat úgy döntött, hogy a fürdőhely a nyári szezonban mégis megnyitja kapuit a látogatók előtt. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 42 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmos fagyizó Solea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
4: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a lucpuderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez ilyen nagyon kreatív kategória volt.
1: Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült, vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella gyógypedagógus. Ma a több órás napsütés mellett néhol fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék térségünkben nem várható. A tegnap érkezett hidegfront hatására az ország nagy részén élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél. A hétvégén 28-30 fokos maximumokra készülhetünk. Éjjel felfrissül a levegő, 12-15 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 250 éve írták alá a függetlenségi nyilatkozatot. Július 4-e van, kelemes hétvégét, a stúdióban Fodor Attila, és egy icipicit mégis ünnepeljük mi ezt a napot Madonna dalával. Az eredeti Don McLean énekelte, Madonna pedig 2000-ben vitte sikerre az American Pie-t.
0: 102.4 West FM.

átmenetileg kicsit enyhébb lesz a nyár következő hete, utána viszont úgy tűnik visszatérnek a 35 fok körüli csúcsok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett, főként nyugaton és észak-nyugaton futó záporok is kialakulhatnak, de az esti órára minket is elérhet a csapadék. A nyugati-észak-nyugati szél sokfelé erős lesz. A hajnali hőmérsékletek 15 fok körül alakulnak, tehát jól felfrissül a levegő, napközben 27 fok lehet a maximum. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórt záporok is kialakulhatnak majd, erős lesz ismételten a nyugati észak-nyugati szél, 28 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Kedden a több órás napsütés mellett átmenetileg megnövekszik majd a felhőzet, elszórt zápor, zivatar is kialakul majd, a nyugati szél élénk erős lesz, egy-egy rövid futó zápor is lehetséges majd, kedden 29 fok lett. A mostani infók alapján szerdán, csütörtökön és jövőt pénteken is lehetnek még esők, záporok, és akkor majd 23-26 fokos csúcsokra készülhetünk. 1954-ben a magyar labdarúgó válogatott 3-2-re veszíti el a Bernben rendezett labdarúgó világbajnokság döntőjét a németek ellen, és 250 éve John Hancock, a kongresszus elnök és titkára Charles Thomson aláírásával kiadják a függetlenségi nyilatkozatot, megszületik az Amerikai Egyesült Államok. Egy angol fickóval folytatjuk, viszont a Freedom dallal George Michael énekel ma.

0: hogy emlékszel.
1: 102.4 Best FM, a legjobb zenék jönnek a program ajánlatok ezekben az órákban. Karibi parti a Tiszaligeti élményfürdőben, Kisúj piknik, Kisúj szálláson a Zene Pavilonnál, ahol a Dynamite Dudes is fellép majd. Most adják a második Tisza csorgót Tisza Kécskénél, a Szabad Strandnál vannak színpadi műsorok, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar látható majd. A Kék Virág trió koncertjét este 9-től lehet látni itt Szolnokon a Múzsák terén. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngy Ajulány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Dave Simpson, a Mesztelen Igazság Tallós Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon tekinthető meg július 11-én szombaton 20.30-tól. Északai Piac Kenderesen a rendezvény téren július 11-én szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától görög táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. A Kepásze koncertjét Szolnokon a Múzsák terén lehet megtekinteni, jövő héten szombaton 8:30-től. Vadfrutti koncert Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban július 18-án szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskejüki sportpályán július 17-én pénteken este MC Haver és Teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, este 9:30-kor kezdődik majd a Kowalski meg a Vega koncertje. A Múzsák terén a koncertek sorozatát július 24-én a Smart zenekar folytatja majd, este 9 órától. A legendás Abba és Boniem slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsneli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18:30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival és Lorán Barnabással. Justin Timberlake-el folytatjuk a szombat délután, szól a Señorita a legjobb zenék között.

közlekedési információk most a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 20-as kilométernél Lecsésen kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között van korlátozás. Az M44-esen csomópontot építenek Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között. Tiszavárkonynál még a következő néhány napban teljes útzárra kell számítani a vasútállomás felé. Debrecennél a 33-ason a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Nagykátán a 31-esen a Jászberényi úton van korlátozás. Földesen a Hajdúszovátra vezető úton útépítés mellett lehet autózni. Tápiószentmártonban a Széchenyi István úton és a Kossuth-Lajos úton is útszűkület van érvényben. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni Kengyel felé. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás mellett lehet autózni. Oliver Cheatham diszkó sikerét Kenny Williams-tól hallgatjuk a 90-es évekből. Ez már a Saturday.

0: Yeah, come on. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 102.4
1: Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gondoskodnak a rászoruló gyermekek nyári étkezéséről. Autófeltörőt fogtak Szolnokon. Segítsünk a madaraknak a hőségben. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Idén nyáron is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló családok számára Szolnok önkormányzata, írja szoljon.hu. Eddig 111 gyermek esetében igényelték a támogatást, de a jelentkezés a nyári szünet végéig folyamatos. A program augusztus 31-éig tart. Az önkormányzat 10 éve szervezi meg a nyári étkeztetést, amelyre idén 6 millió forintos keret áll rendelkezésre. Szükség esetén további forrást is biztosítanak annak érdekében, hogy minden jogosult gyermek meleg ételhez jusson a vakáció idején. Jelentős terméskiesést okozott az aszály Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A szoljon.hu beszámolója szerint az aratás a szokásosnál 10-12 nappal korábban kezdődött, és az eddigi tapasztalatok szerint a gazdák 30-50%-os terméskieséssel számolnak. Az őszi árpa, a búza és a tritikálé is megsínylette a csapadékhiányt és a tartós hőséget. A betakarított gabona minősége várhatóan jó lesz, a mennyisége azonban jóval elmarad a megszokottól. A napraforgó helyzetén még javíthat a következő időszak csapadéka, de a gazdák szerint hosszú távon nagyobb szerepet kell kapni az öntözésnek és az aszálytűrő növényfajták termesztésének. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében, vagy Borsodabaű Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Tiszamenti regionális vízművek a tartós meleg miatt, tudta meg a szoljon.hu. A társaság szerint a hőségriasztás idején jelentősen megnőtt a vízfogyasztás. Az átlagos hétvégi értékhez képest 35%-kal több vizet használtak a lakosok, egyes településeken pedig akár 70%-os növekedést is mértek. A vízellátás jelenleg zavartalan, de a legnagyobb terhelés a késő délutáni és esti órákban jelentkezik. A vízmű ezért azt kéri, hogy ilyenkor lehetőség szerint halasszák el a medencetöltést, az autómosást és a nagy mennyiségű locsolást. A felhívás a Szolnoki régió főmérnöksége által ellátott településekre vonatkozik. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
3: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta a friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Autófeltörés közben fogtak el a rendőrök egy 18 éves kunmadarasi férfit Szolnokon. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be az esetről. A fiatal hajnalban betörte egy parkoló autó hátsó ablakát, majd átkutatta a járművet, amikor a járőrök tetten érték. A nyomozás során kiderült, hogy korábban több lopást is elkövetett. Feltört egy másik autót, egy segédmotor tárolójából értékeket vitt el, valamint egy parkoló kocsiból pénztárcát lopott. Az ellopott bankkártyával 6-szor vásárolt, csaknem 45 ezer forint értékben. A férfi beismerte a bűncselekményeket, a rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A szolnoki Stadler gyára is fontos szerepet kaphat a magyar vasúti járműpark megújításában. Erre hívta fel a figyelmet a legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A gazdaságkutató szerint a következő években mintegy 2 milliárd euró uniós forrás nyílhat meg vasúti járműbeszerzésekre. Az elemzés kiemeli, hogy a Stadler szolnoki üzeme a vállalat egyik legfontosabb európai kocsi szekrénygyártó központja. A GKI szerint a hazai vasúti járműipar további fejlődéséhez kiszámítható több éves beszerzési programokra és a magyar beszállítói hálózat erősítésére van szükség. Erre azért is van nagy szükség, mert a MÁV személyszállító járműveinek átlag életkora jelenleg 42 év. Megnyílt a szolnoki szabadstrand, így idén is lehet fürdeni a Tiszában a kijelölt partszakaszon, írja a szoljon.hu. A strand a korábbi évekhez képest kevesebb szolgáltatással működik, a biztonságos fürdőzés feltételei azonban biztosítottak. Minden nap 10 és 18 óra között vízőri szolgálat felügyeli a strandot, emellett kihelyezték a 120 cm-es vízmélységet jelző bójasort és a hajózási útvonalat elválasztó bójákat is. A strand megnyitása korábban kérdéses volt, végül az önkormányzat úgy döntött, hogy a fürdőhely a nyári szezonban mégis megnyitja kapuit a látogatók előtt. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 42 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmos fagyizó Solea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
4: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis júzó és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba, egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckpuderig vagy a luckéreg tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez ilyen nagyon kreatív kategória volt.
1: Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült, vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella gyógypedagóg. Lovasterapeuta. Ma a több órás napsütés mellett néhol fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék térségünkben nem várható. A tegnap érkezett hidegfront hatására az ország nagy részén élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél. A hétvégén 28-30 fokos maximumokra készülhetünk. Éjjel felfrissül a levegő, 12-15 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Van egy nagyon jó kombónk, nyár és hétvége, és ez így együtt legyőzhetetlen. Főleg, hogyha olyan előadók érkeznek, mint Jerul és Ashanti, itt lesz majd Baby D a 90-es évekből, és Lotfi Beggy feldolgozása a Cosmix dalából, de most Christina Aguilera indítja az órát az Ain't No Other Man-nel.
0: 102.4 West FM.

átmenetileg kicsit enyhébb lesz a nyár következő hete, utána viszont úgy tűnik visszatérnek a 35 fok körüli csúcsok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett főként nyugaton és észak-nyugaton futó záporok is kialakulhatnak, de az esti órára minket is elérhet a csapadék. A nyugati-észak-nyugati szél sokfelé erős lesz. A hajnali hőmérsékletek 15 fok körül alakulnak, tehát jól felfrissül a levegő, napközben 27 fok lehet a maximum. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórt záporok is kialakulhatnak majd, erős lesz ismételten a nyugati észak-nyugati szél, 28 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Kedden a több órás napsütés mellett átmenetileg megnövekszik majd a felhőzet, elszórt zápor, zivatar is kialakul majd, a nyugati szél élénk erős lesz, egy-egy rövid futó zápor is lehetséges majd, kedden 29 fok lett. A mostani infók alapján szerdán, csütörtökön és jövőt pénteken is lehetnek még esők, záporok, és akkor majd 23-26 fokos csúcsokra készülhetünk. 99 éve született Gina Lollobrigida színésznő, Sebestyén Éva színésznő, a Szolnoki Szigligeti Színház örökös tagja. Most van a születésnapja Pikali Gerdának, Bóth Gábornak, Kis Erikának, Verebes Istvánnak és Trokán Péter színésznek is. Az Ace of Base kellemes dala Life is a Flower folytatja a szombatot.

102.4 Best FM, a legjobb zenék jönnek a programajánlatok ezekben az órákban. Karibi parti a Tiszaligeti élményfürdőben, Kisúj piknik, Kisúj szálláson a Zene Pavilonnál, ahol a Dynamic Dudes is fellép majd. Most tartják a második Tisza csorgót Tisza Kécskénél, a Szabad Strandnál vannak színpadi műsorok, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar látható majd. A Kék Virág trió koncertjét este 9-től lehet látni itt Szolnokon a Múzsák terén. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyhajulány, Omega Music, Elsánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Dave Simpson, a Mesztelen Igazság Tallós Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon tekinthető meg július 11-én szombaton 20.30-tól. Északai piac Kenderesen a rendezvény téren július 11-én szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától Görög Táncházzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. A Kepásze koncertjét Szolnokon a Múzsák terén lehet megtekinteni jövő héten szombaton 8:30-tól. Vadfrutti koncert Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban július 18-án szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskeyüki sportpályán július 17-én pénteken este MC Haver és Teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, este 9:30-kor kezdődik majd a Kowalski meg a Vega koncertje. A Múzsák terén a koncertek sorozatát július 24-én a Smart zenekar folytatja majd, este 9 órától. A legendás Abba és Bonnie M.

0: Gyerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsneli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18.30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival és Lorán Barnabással. A Magna Cum Laude folytatja a hétvégét, szól a főnököm a legjobb zenék között.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

glad you came. Közlekedési információk most a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 20-as kilométernél Lecsésen kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van korlátozás. Az M44-esen csomópontot építenek Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között. Tiszavárkonynál még a következő néhány napban teljes útzárra kell számítani a vasútállomás felé. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Nagykátán a 31-esen a Jászberényi úton van korlátozás. Földesen a Hajdú-Szovátra vezető úton útépítés mellett lehet autózni. Tápió-Szentmártonban a Széchenyi István úton és a Kossuth-Lajos úton is útszűkület van érvényben. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni Kengyel felé. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás mellett lehet autózni. Ma kevésbé, de éget a nap, a Valmárdala szól a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gondoskodnak a rászoruló gyermekek nyári étkezéséről. Autófeltörőt fogtak Szolnokon. Segítsünk a madaraknak a hőségben. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Idén nyáron is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló családok számára Szolnok önkormányzata, írja szoljon.hu. Eddig 111 gyermek esetében igényelték a támogatást, de a jelentkezés a nyári szünet végéig folyamatos. A program augusztus 31-éig tart. Az önkormányzat 10 éve szervezi meg a nyári étkeztetést, amelyre idén 6 millió forintos keret áll rendelkezésre. Szükség esetén további forrást is biztosítanak annak érdekében, hogy minden jogosult gyermek meleg ételhez jusson a vakáció idején. Jelentős terméskiesést okozott az aszály Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A szoljon.hu beszámolója szerint az aratás a szokásosnál 10-12 nappal korábban kezdődött, és az eddigi tapasztalatok szerint a gazdák 30-50%-os terméskieséssel számolnak. Az őszi árpa, a búza és a tritikálé is megsínylette a csapadékhiányt és a tartós hőséget. A betakarított gabona minősége várhatóan jó lesz, a mennyisége azonban jóval elmarad a megszokottól. A napraforgó helyzetén még javíthat a következő időszak csapadéka, de a gazdák szerint hosszú távon nagyobb szerepet kell kapni az öntözésnek és az aszálytűrő növényfajták termesztésének. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében, vagy Borsodabaüzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Tiszamenti regionális vízművek a tartós meleg miatt, tudta meg a szoljon.hu. A társaság szerint a hőségriasztás idején jelentősen megnőtt a vízfogyasztás. Az átlagos hétvégi értékhez képest 35%-kal több vizet használtak a lakosok, egyes településeken pedig akár 70%-os növekedést is mértek. A vízellátás jelenleg zavartalan, de a legnagyobb terhelés a késő délutáni és esti órákban jelentkezik. A vízmű ezért azt kéri, hogy ilyenkor lehetőség szerint halasszák el a medencetöltést, az automosást és a nagy mennyiségű locsolást. A felhívás a Szolnoki régió főmérnöksége által ellátott településekre vonatkozik. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
3: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta a friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Autófeltörés közben fogtak el a rendőrök egy 18 éves kunmadarasi férfit Szolnokon. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be az esetről. A fiatal hajnalban betörte egy parkoló autó hátsó ablakát, majd átkutatta a járművet, amikor a járőrök tetten érték. A nyomozás során kiderült, hogy korábban több lopást is elkövetett. Feltört egy másik autót, egy segédmotor tárolójából értékeket vitt el, valamint egy parkoló kocsiból pénztárcát lopott. Az ellopott bankkártyával 6-szor vásárolt, csaknem 45 ezer forint értékben. A férfi beismerte a bűncselekményeket, a rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A szolnoki Stadler gyára is fontos szerepet kaphat a Magyar Vasúti Járműpark megújításában. Erre hívta fel a figyelmet a legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A gazdaságkutató szerint a következő években mintegy 2 milliárd euró uniós forrás nyílhat meg vasúti járműbeszerzésekre. Az elemzés kiemeli, hogy a Stadler szolnoki üzeme a vállalat egyik legfontosabb európai kocsi szekrénygyártó központja. A GKI szerint a hazai vasúti járműipar további fejlődéséhez kiszámítható több éves beszerzési programokra és a magyar beszállítói hálózat erősítésére van szükség. Erre azért is van nagy szükség, mert a MÁV személyszállító járműveinek átlag életkora jelenleg 42 év. Megnyílt a szolnoki szabadstrand, így idén is lehet fürdeni a Tiszában a kijelölt partszakaszon, írja szoljon.hu. A strand a korábbi évekhez képest kevesebb szolgáltatással működik, a biztonságos fürdőzés feltételei azonban biztosítottak. Minden nap 10 és 18 óra között vízőri szolgálat felügyeli a strandot, emellett kihelyezték a 120 cm-es vízmélységet jelző bójasort és a hajózási útvonalat elválasztó bójákat is. A strand megnyitása korábban kérdéses volt, végül az önkormányzat úgy döntött, hogy a fürdőhely a nyári szezonban mégis megnyitja kapuit a látogatók előtt. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 42 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Solea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
4: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba, egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez ilyen nagyon kreatív kategória volt.
1: Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült, vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella gyógypedagógus. Lovasterapeuta. Ma a több órás napsütés mellett néhol fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék térségünkben nem várható. A tegnap érkezett hidegfront hatására az ország nagy részén élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél. A hétvégén 28-30 fokos maximumokra készülhetünk. Éjjel felfrissül a levegő, 12-15 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: További kellemes hétvégét kívánok. Ma is jön 6 órától a Night Shift csapata, de most még olyan előadók érkeznek előttük, mint az Ausztrál Vanessa Amarosi. Itt lesz majd DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince is. A Margaret Island nem sokára, de a Girl Next Door-ral kezdünk, felpörget minket most az If You Wanna.
0: 102.4

átmenetileg kicsit enyhébb lesz a nyár következő hete, utána viszont úgy tűnik visszatérnek a 35 fok körüli csúcsok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett, főként nyugaton és észak-nyugaton futó záporok is kialakulhatnak, de az esti órára minket is elérhet a csapadék. A nyugati-észak-nyugati szél sokfelé erős lesz. A hajnali hőmérsékletek 15 fok körül alakulnak, tehát jól felfrissül a levegő, napközben 27 fok lehet a maximum. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórt záporok is kialakulhatnak majd, erős lesz ismételten a nyugati észak-nyugati szél, 28 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Kedden a több órás napsütés mellett átmenetileg megnövekszik majd a felhőzet, elszórt zápor, zivatar is kialakul majd, a nyugati szél élénk erős lesz, egy-egy rövid futó zápor is lehetséges majd, kedden 29 fok lett. A mostani infók alapján szerdán, csütörtökön és jövő pénteken is lehetnek még esők, záporok, és akkor majd 23-26 fokos csúcsokra készülhetünk. Ma van a szülinapja Post Malone-nak, és ekkor született Kirk Pengilaya, az Inexis tagja. A legjobb dalai között említhetjük az I Need You Tonight-ot, a Devil Inside-ot, a New Sensation többek között. Mintegy 60 millió albumot adtak el mindeddig, és 99-ben ekkor a korábbi Spice Girls Victoria hozzámegy David Beckhamhez. Annyira felkapták az eseményt, és akkora figyelem irányult rájuk, hogy a végén a menyegzőről készült képeket 1 millió fontért adták el egy magazinnak. Jó kis üzleti érzék. Sting és a Desert Rose most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék jönnek a programajánlatok ezekben az órákban. Karibi parti a Tiszaligeti élményfürdőben, Kisúj piknik, Kisúj szálláson a Zene Pavilonnál, ahol a Dynamite Dudes is fellép majd. Most tartják a második Tisza csorgót Tisza Kécskénél, a Szabad Strandnál vannak színpadi műsorok, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar látható majd. A Kék Virág trió koncertjét este 9-től lehet látni itt Szolnokon a Múzsák terén. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyhajú Lány, Omega Music, Elsánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoi Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Dave Simpson, a Mesztelen Igazság Tallós Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon tekinthető meg július 11-én szombaton 20.30-tól. Északai Piac Kenderesen a rendezvény téren július 11-én szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától Görög Táncházzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. A Kepásze koncertjét Szolnokon a Múzsák terén lehet megtekinteni jövő héten szombaton 8:30-tól. Vadfrutti koncert Törökszent Miklóson az Ipoi Művelődési Központban július 18-án szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskeyüki sportpályán július 17-én pénteken este MC Haver és Teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, este 9:30-kor kezdődik majd a Kowalski meg a Vega koncertje. A Múzsák terén a koncertek sorozatát július 24-én a Smart zenekar folytatja majd, este 9 órától. A legendás Abba és Bonnie M. slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésűs Neli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18:30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival és Lorán Barnabással. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz, Dennis és Orsovai Reni folytatja a délutánunkat.

közlekedés információk most a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 20-as kilométernél Lecsésen kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van korlátozás. Az M44-esen csomópontot építenek Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között. Tiszavárkonynál még a következő néhány napban teljes útzárra kell számítani a vasútállomás felé. Debrecennél a 33-ason a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Nagykátán a 31-esen a Jászberényi úton van korlátozás. Földesen a Hajdú-Szovátra vezető úton útépítés mellett lehet autózni. Tápió-Szentmártonban a Széchenyi István úton és a Kossuth-Lajos úton is útszűkület van érvényben. Tisza-Tenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni Kengyel felé. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás mellett lehet autózni. Mostanra ennyi, további Best FM-es hétvégét kívánok Avril Lavigne dalával, a Girlfriend-del. Fodor Attila vagyok, holnap jövök 3 után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtotta a kormány az alaptörvény módosítását, adómentes lesz az iskolakezdési támogatás, erdőtűz pusztít Kozta Bráván. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabálymódosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapuca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtű Spanyolországban Kozta Bráva térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csaknem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. A hatóságok szerint a tüzet valószínűleg emberi gondatlanság okozta. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. A környéken élőket és a turistákat arra kérik, hogy kerüljék el az érintett területeket. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

0: táncolnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen

0: Side Boy.
1: És hogy első kézből tudjatok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így kell.

0: minden este.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Magic házigazdája itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Baby, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány, riasztották a magyar vadászgépeket, kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Riasztották a magyar gripeneket, egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelentkeztek az irányításnál. Az intézkedés után a gripenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövör két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 km-es szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át, így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebesség viszont 120-ról 80 km/h-ra csökken. Holnap több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Hétfőn még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néha viharos szellőkésekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Aratás most különösen fontos az óvatosság. Ismét rákapcsol a paksi atomerőmű. Tetőn kezdődött, a földön folytatódott a verekedés. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapokon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját nem fogják eltűrni. A miniszter arra kért a dolgozókat, hogy ha bármilyen visszaélésről szereznek tudomást, azt jelezzék. Hozzátettem, a korábbi berögzült működési gyakorlatokat is megkívánják változtatni. Újra növeli teljesítményét a paksi atomerőmű. Erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a Duna víz hőmérséklete annyira csökkent, hogy az erőmű ismét fokozatosan növelheti termelését. Az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt a blokkok teljesítményét több lépésben kellett mérsékelni, hogy a visszaengedett hűtővíz hőmérséklete megfeleljen az előírásoknak. A tetőről lezuhanva is folytatta a verekedést két férfi az Egyesült Államokban. A detroiti építőmunkások egy ház tetején estek egymásnak, majd dulakodás közben a földre zuhantak. A becsapódás után azonnal felálltak és továbbütötték egymást. A verekedést végül senki sem szakította félben, a felek pedig néhány perccel később egyszerűen elsétáltak. Hogy miért vesztek össze, arról nem tudni, mint ahogyan arról sem, hogy megsérült-e valamelyikük. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem mindenki felfrissült egy picit ebben a lehűlésben, és nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól. Sikén kezd ez a Love and the Run.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What is fact? Should you be a reason for us to change?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a 90-es évek második felének egyik legmeghatározóbb Eurorap előadója, aki nem volt más, mint Nana, és tőle a Lonely. 97-ben jelent meg a Nana című bemutatkozó albumon, és gyorsan népszerű lett Európa szerte. Amerikát nagyon nem tudta meghódítani. Különlegessége, hogy ötvözi a dallamos refrént a rebbetétekkel, miközben a magányról, a kitartásról és a remény kereséséről mesél. Ez a líraibb stílus sokak számára szerethetővé tette a dalt, amely jól illeszkedik a 90-es évek Eurorap korszakának hangzásához is, úgyhogy én azt mondom, hogy eleget beszéltem róla, inkább hallgassuk meg.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, imádom azokat az előadókat, akik minden egyes esetben kiállnak magukért, és hogyha úgy van, nem hunyászkodnak meg, sőt, inkább odapörkölnek azoknak, akik mondjuk negatív kritikát fogalmaznak meg velük szembe. Így járt annó Mika is, akire egy csomó producer, meg csomó kiadó azt mondta, hogy annyira nem jó a stílusod, inkább ezt a brit fiúbanda stílust kéne felvenni, viszont ő nagy évbe hát tett rájuk, jól bemutatott nekik, és megcsinálta a Grace Kellyt, ami egy ilyen görbe tükör azoknak, akik őt kritizálták, és megmutatja azt, hogyha kell, akkor akár a híres színésznő Grace Kelly bőrébe is be tud bújni. És hát a dal címe is ez lett, Grace Kelly, Mikától.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nincs olyan ember a Földön, aki ne hallott volna a Bonfunk MC-ről vagy a Freestylerről. Ugyebár a 2000-es évek egyik legnagyobb zenei és kulturális robbanása volt, 10 országban vezette a slágerlistákat, és hát a futurisztikus hangzása azonnal a korszak breaktánc és underground kultúrájának himnuszává vált. És én ezt alá is tudom támasztani, mert emlékszem, hogy talán hetekig vagy akár hónapokig üldöztem, hogy meglegyen az egész album. Aztán nagy nehezen meglett, és rájöttem, hogy hát rommá fogom hallgatni, és így is történt. Na, de mindegy, akkor jöjjön az előbb említett dal, Bonfunk MC's Freestyler, most itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtotta a kormány az alaptörvény módosítását. Elindult a védekezés a szőlőkabóca ellen. Erdőtűz pusztít Kosztabráván. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. A párt frakciója hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabálymódosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapuca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek.
1: Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtű Spanyolországban Kosztabráva térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csaknem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. A hatóságok szerint a tüzet valószínűleg emberi gondatlanság okozta. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. Holnap több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Hétfőn még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néha viharos szellőkésekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, 9 óra után is üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem mindenki élvezi az életet, élvezi a napot, na meg persze a legjobb zenéket, amit hozunk itt megállás nélkül. Most ezt az órát például az isteni Mark Anthony kezdi nálunk, ez az I Need to Know.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk az isteni George Michael és az ő legbátrabb és legmeghatározóbb dala, ami egy reakció volt arra, hogy 1998 áprilisában letartóztatták. Egy beépített civil ruhás rendőr kapta rajta az énekest egy Beverly Hills-i nyilvános illemhelyen, egy bizonyos magatartáson. Aztán utána nem volt más hátra, mivel ezt a sajtó felkapta, muszáj volt kipakoljon magáról mindent, ami a magánéletéhez tartozik. Szerintem mindenki tudja, hogy miről beszélek. Hogyha meg nem, akkor pedig nézzen utána a neten. Nálunk viszont most jön az Outside.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ez a következő dal tette fel a térképre Bruno Mars-ot, aki addig főleg háttérben dolgozó dalszerző volt. Eredetileg a refrént a Loop Fiasco számára szánták, de miután az Atlantic Records kiadó B.O.B.-nek adta ezt a dalt, Bruno Mars hangja a felvételen maradt, ami azonnal a világhírnév felé repítette, és később három Grammy-díjra is jelölték. Na, ez a kemény, nem a falább. Na, jön a Nothing on

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk Cheryl Cole és a Fight for This Love, és a dal elképesztő sikeréhez nagyban hozzájárult Cheryl élő fellépése a Brit X Factorban is, ahol abban az évben mentorként is tevékenykedett. A fellépés során viselt katonai stílusú piros-fekete egyenruha és a hozzátartozó koreográfia az év egyik legmeghatározó popkulturális pillanatává vált az Egyesült Királyságban, és ezt én megnéztem, hát nem csak az Egyesült Királyságban, és nem csak a popkultúrát tekintve, de ezt engedjük el. Jön a Fight for This Love!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, lehet ömlengősen is szurkolni a világbékért, meg lehet úgy is, hogy ez egy óriási buli keretein belül zajlik. És hát a Love Message anno ezt így csinálta, és milyen jól tették. Love Message-től a Love Message. Micsoda kreativitás. Most

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány, hőség, segítsük a madarakat is, kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Riasztották a magyar gripeneket, egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelentkeztek az irányításnál. Az intézkedés után a gripenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövő két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virágra látszik. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg utaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 kilométeres szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át, így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebesség viszont 120-ról 80 km/h-ra csökken. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik, este 10 után teljes mértékben rátok van bízva, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és nem is akarom húzni az időt, hiszen nagyon sok, nagyon komoly zenét le kell még játszanom, mint például most a következőt, ez ATB és a Let You Go.
3: Ez a Night Shift.

Triplex. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jött el az a pillanat, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap, azaz július 5-én Emese és Sarolta névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a kibővített naptárak szerint az Antalokat, az Antonokat, a Cirilleket, a Saroltokat, a Saroltákat, a Vilmosokat, a Zóékat és a Zójákat, hogyha Székely Zója, nagyon boldog névnapot kívánok neked, na meg persze az összes Zójának, és mindenkinek, aki előbb hallotta a nevét. Na kérem szépen, nálunk a folytatásban viszont jön a Stars on 54, ez az If You Could Read My Mind. Na akkor lenne probléma, azt hiszem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalnál igazán akkor kezdődött el a meló, amikor már megvoltak vele, tökre szerették, viszont rájöttek arra, hogyha a globális piacra ki akarják dobni, akkor bizonyos sorokat át kell írni bennem. Nagyon sokszor beszéltem már erről, most nem fogok, viszont Sean Paul így járt a We've Be Burning-el, viszont hála az ének megugrották a feladatot. Akit érdekel, hogy miről beszélek, és eddig lemaradt volna róla, hát az internet szerintem segíteni fog, viszont mi is segítünk abba, hogy ellazuljunk. Sean Paul, We've Be Burning, most itt

0: éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a készítők elmondása szerint semmilyen különlegesebb oka nem volt a névválasztásnak. Egyszerűen viccesen és jól hangzott a ritmusra, amikor a stúdióban kísérleteztek vele. Ja, még a nevet nem mondtam. Barbara Streisand, az előadó, vagy a megalkodó, vagy a megálmodó, pedig a Dark Souls. Barbara Streisand.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik a világ egyik leghíresebb fiúbandája, és persze az ő egyik leghíresebb daluk, aminek érdekessége, hogy az Egyesült Államokban kereskedelmi forgalomban nem is jelent meg a fizikai kislemez, viszont a rádiós játszásoknak és az MTV-nek köszönhetően mégis az év egyik legnagyobb slágere lett, szolíd 56 hetet töltve a Billboard rádiós listáján, ahol a negyedik helyig jutott. Backstreet Boys, As Long As You Love Me, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét vagy éjszakát, inkább éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát elindul a szombat utolsó órája. Van, aki ennek örül, van, aki nem, mindenki eldönti saját maga. Egy a lényeg, hogy Alexandra Burke kezdi ezt az órát, ez a Bad Boys.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy megnézzük, mit tartogat az időjárás számunkra a holnapi nap folyamán. 18 fokra ébredünk, 30 fok lesz napközben, azt szerintem tök jó ilyen nyári idő, gyengén felhős, és egy picit szeles napunk lesz, ami azt jelenti, hogy nyugodtan el lehet indulni a vízpart felé, csak összvisz annyi, hogy legyen nálunk egy törölköző, na meg egy lenge póló, ami a vízből kijövet esetleg megvéd minket. Ja, meg kenegessük magunkat megállás nélkül, mert a nap azért erős. Ja, és hogy mivel megyünk tovább a folytatásban, mert ez is nagyon fontos, nem csak az időjárás, hát jön nálunk az OMC és a How Bizarre.

0: do.
1: Best FM a legjobb zenék. Britney Spears, Gimme More, ez jön nálunk a folytatásban, hölgyek, urak. Az a dal, ami egy rendkívül viharos időszakban jelent meg, amikor Britney magánéletéről és a mentális egészségével kapcsolatos nehézségekről volt hangos a világ sajtó. Bár azért valljuk be őszintén, hogy az elmúlt 15 évben ez nem egy olyan meglepő dolog. Ennek ellenére a szám óriási nagy siker lett mind a szakmában, mind pedig a közönségnél, és hát az amerikai Billboard Hot 100-as listáján a harmadik helyig menetelt. Ennyi. Ez volt amúgy a legjobb helyezése egy debütáló dalnak. Na, Britney Spears, Gimme More, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne megvizsgálni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, hát akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és tudjátok nagyon jól, hogy a legjobb zenőkkel fejezzük ki mindig hálánkat. Jön most a Who Bestank és a The Reason.

péntek. Best FM a legjobb zenék. Eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem mindenki jól érezte magát, és remélem, hogy holnap este 8-kor találkozunk újra. Addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, na meg egy elképesztő vasárnapi napot. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Mindenkinek csodás éjszakát. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen